0: bir aja.
1: Kami Hi-Fi. Jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM.
2: The Ultimate Youngsters Radio.
3: The Ultimate Youngsters Radio.